Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Music and the Kingdom are coming inside.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Here it is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Amerikanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Time alarm.
3: We have ignition sequence start.
1: All systems ready.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Csak zene, fele. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s, Music Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amatőr DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Let the beat control your body.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Roots rock reggae. Wake up, wake up, wake up. Watch your man.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal. Listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, kedves Super DJ Rádió hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl, ott is, ahol a Kiskulta parkon malasztúr, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést mindenkinek. Ez pedig Mári Rezsőr és Zoram úr.

És már is érkezett a Viberre üzenet, Kesbe Sizsak István küldte. Kellemes délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, örülünk, hogy újra hallhatunk téged. A Dizsak család jelen van már, vártunk téged. Csodás délután kívánunk mindenkinek. Köszönöm, kedves Dizsak család. Kellemes fülelést kívánok. Érezzétek jól magatokat. Örülök, hogy itt vagytok.

És megérkezett a Viberre, kedves Mihalovics József is. Szia Gábor! Napsütést várol szép délután. Hát nálunk most van a második hullám a jó kis zivatarnak, de hála az jó égnek. Nagyon jó az idő. Hát igen, olvasom, hogy Tökölön is éppen esik. Hát nálunk is, itt Gubacsi dűlőn. De hát nem baj, jól esik ez a kis felüdülés. Köszönöm, hogy itt vagy. Szép napot neked és párodnak is, ölelem. Jöjjön egy kis promó, és megyünk tovább a Hajnali Best és Daniel Figelgő előadásával. Ez a Super DJ Rádió.

Mi újság van, kedves szuperek? Hogy telt a hétfői napotok, vagy hogy telik? Hát egy kicsikét borongós, valóban egész nap az volt, de hát ilyenkor lehet jó kerti munkákat csinálni, mára van kedve az embernek, de hát a muszáj az nagy úr, kellett egy kicsikét szépítgetni.

Hát igen, az időjárás is keresztbe tud tenni a dolgoknak, de hát meg hát az egészség is, hát amire nagyon vigyázni kell legalábbis az idősebbik korban. Tehát ilyen az élet, Babocsai néni. Haladunk az árral.

Hát igen, igen, a fűnyírás az nekem is még hátra van, de hát van a holnapi nap is, meg a holnap utáni is, majd meglátjuk, mikor sikerül.

Köszönöm, kedves József, az információt, már is módosítottam. Oké. Hát igen, megmondom őszintén, hogy most a kicsikét a brazilokban csalódtam ám, de hát nem baj, ez így volt jó. Érezzék a törődést.

És már is evezünk külföldi vizekre. Jöjjön a Trubadesz, Isten nevelőn. A kedves Szabados Melinda, szeretettel köszöntelek, és kellemes lekvárfőzést kívánok. Kellemes fülelés, szervusz kedves.

Az a bizonyos finom sárga baraszklekvár. Hát igen, igen. Gyerekek, unokák!

És bizony-bizony a Super DJ Rádiónak van Viber száma is, 0670 45 95 995. Nyugodtan írjatok, szereti a műsorvezető a törődést, legyetek bátorak!

Hát igen, igen, a kakasból már nagyon sokan sok mindent szeretnének. Egészséged, de kedves József! És hát megérkezett, kedves Robi Kamper is, hát hallgatja az autóban. Kellemes utat hazafelé, remélem hazafelé tartasz. Csak óvatosan legyen sima az aszfalt. És tudod, mindenkit hazavárnak. Puszilom majd a családot. Jó fülelést addig is. És akkor már is kicsikét külföldi vizekre elvezünk. Szóljon a Szenedú!

Egyébként megint jó ötletet adtál, József, mert én is most tervezem azt, hogy most már csak a bugybarékos ital hiányzik hozzá. Gusta nagyon. Hát igen, nem véletlenül. Finom lehet ez a rozé fröccs egészségedre. Hát igen, a nyál az már képződik a gigámba.

És Robikám, arra felé is, amerre jársz, esett az eső, szakadozott. De ez csak akkor írjad, hogyha megálltál a piros lámpánál. Csak óvatosan.

Hát teljesen elvarázsolt, ahogy gyöngyözik az a rozéfröccse. Na, megállj főszakács!

Na, Hugicám már válaszolt is, szervusz Hugicám. Asztorianál voltunk, ömlött az eső, de már kiderült, nálunk is esett Szentiványon 15 percet, de ömlött. Hát ez a lényeg, hogy azért valamit kapjon már a föld is. Köszönöm, hogy itt vagytok, kellemes fülelést mindannyiatoknak. Most pedig hazai vizekre evezünk, Szolyonkon Zsuzsa és Kulka János előadása. Ez közvetlen azután volt, hogy Kulka János kapta a sztrókot, de hát ő még mindig nagy színész.

Bizony, bizony, jó lenne elfelejteni már minden háborút. Most pedig ismét külföldre megyünk. Szóljon a Maxim és a Lady Fantasy itt a Super DJ Rádióban. És hát itt van velünk Major Simi is, Hola Tio Kukori, Daleun Greito. Hát hasonló jókat neked is, kedves Simi. Szép napot kívánok, és kellemes fülelést.

És egyébként tudjátok, mit terveztem, kedves hallgatóik? Ha hiszitek, ha nem, ősszel, mikor már nem lesznek ezek a nagy melegek, tervezem, hogy meglátogatom az összes Kolodko Mihály miniszobrot Budapesten. Hát nagy túra lesz, de érdemes, mert csodálatos dolgokat alkot. És hát régi szép emlékeket te idézendő. Hát ez egy bakancslista. Hát ősszel megpróbálom.

Hát 10 kiló már az üvegben van, 10 kiló már a fazékban is, 10 kiló meg az előkészületben. Hát kitartás kedves, hát ebben a melegben még azzal is pepecselni. Hát minden tiszteletem a tiéd. Most pedig egy kicsikét külföldi vizekre evezünk, kedves hallgatóim. Szóljon a Pet Shop Boys és a Go West!

Kedves Gál Andika, kedvi csókolom, örülök, hogy itt vagy, kitartást a munkában. Addig is kellemes zenehallgatást, csókolom, drága, nagy ölelésem.

0: kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: És bizony-bizony, kedves, nem a telefonot fog csörögni. Szóval jön az Oszián.
0: Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

kinek örömére, kinek bántára, már csak egy órát kell kibírni velem, és 18 órától érkezik hozzátok Szatmári Zoltán Dreamer Retrobox műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

időjárás jelentés. Jelentelmeti Szalpára is megérkezett az eső, de itt Gubacsi dűlőn már 7 ágra süt a nap. És hát mivel hogy jó idő van, süt a nap, hát amúgy is, hogyha nem süt, akkor is jó elnyalni egy fagyit. Szóval jön a békéni hét.

Na, és tessék, Viberre megérkezett Csörgő Zsolt Zsoca. Hát igen, igen, elfelejtetted elmondani, hogy elkészült a eprös palacsinta, de hát mostan egyszer elnézem tőled, de hát azért legközelebb majd tessék tájékoztatni azért. Köszönöm szépen! És hát természetesen a mai névnaposokat is felköszöntjük. Boldog Csaba napot kívánok! Imre Csaba írta, szia, üzenném boldog névnapot a Csabáknak, magamnak is természetesen. Üdv Pilis Marótról. Hát kedves Csaba Pilis Marótról, nagyon boldog névnapot kívánok, hosszú egészségben, boldogságban és szeretetben. És persze minden Csabának ezt kívánom. Hát fogadjatok tőlem egy finom fagyit.

És megérkezett a Viberre, kedves Jancsike is. Ajjaj, digi-digi, hát te itt, miért nem jelzi az oldal? Csak a Retroboxot láttam 18 órától, na mindegy, még jó, hogy bekapcsoltalak. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Jancsike is beesett fejjel az ajtón. Most értem haza, gyönyörű szép délutánt, kora estét kívánok mindenkinek. Puszika, Jancsike. Hát szép estét, Jancsike. Kellemes fülelést.

És már is hazai vizekre vezünk, Balázs Fecó következik. És az évszakok, hát, mint említettem valahogy, mit csinálok majd ősszel. Az is az egyik évszak, az egyik legszebb évszak. Mind a négy évszak csodálatos, valamilyen oknál fogva. Ugye, hogy ugye?

Vendel Zsolt is, szia Kukori, kellemes délutánt kívánok. Bálint Erikának üzenem, nem sokára otthon leszek. Hát kedves Erika, Zsolt nem sokára hazaérkezik.

0: csak jelzem, hogy holnap is ugyanebben az időpontban leszek hallgatható itt a Super DJ Rádióban, azaz 16 órától 18 óráig jövök hozzátok. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to
1: Super DJ Radio! Állj vagy lövök, jöjjön az első emelet!
0: Ott a helyed.
1: Hisz tudjátok, emlékeket ébresztünk elég rendesen. Ez a Super DJ Rádió.

Nem tudom mondani nektek valamit, azt, hogy Zizi Labor. Hát Jani Csák István vezette, ilyen érdekes formáció volt, és a Vereses Egyházi asszony korusa énekelték a következő dalt, Honky Tonk Woman. Hát tudjátok, emlékeket ébresztünk. Ez a Super DJ Rádió.

És hát ez is van egy érdekes információm, ha hiszitek, ha nem. Annó, mikor ők alakulgattak és csinálgatták ezeket a dolgokat, még én is szerepeltem egy-két előadásukban, de szerencsére nincs róla semmilyen kép vagy videó. Hát igen, azok a régi szép idők. A csodálatos énekesnőjük, most nem ugrik be, milyen Gabriella műsorvezető volt annak idején,

Köszönöm, Mijálovics József. Így van, Lőrinc Gabriella, így van, nagyon csinos volt. Inkább ő rá figyeltem. Hát ezután pedig ilyen a Desiree lesz egy újabb feldolgozása, Voyage, Voyage.

Hát Encsiket pedig azt írja, nem, nyugodtan hívják Kukori bácsinak. Úristen, de rég hallottam, kislány voltam még, mikor ez ment a tévében. Hát nem csak a tévében, sok helyen ment. Köszönöm, drága Kukori bácsi, nagyon szívesen, kedves Encsike. Örülök, hogy egy kis örömet tudtam szerezni.

Ezt a dalt azért soha nem felejtem, ezt a Voyage-Voyage-t, mert annak idején, mikor egy kicsikét voltam katona, mindig ez lett volna az ébresztő, de hát minket nem sikerült fölébreszteni. Még az ütinek se. Jajajaj.

Hát ez, erre csak azt tudom mondani, kedves Encsike, hogy a drága barátaim unszolására következett be ez a dolog. Hát nem tudom, kinek jó, de hát ezek szerint nektek is. Nekem is jó, persze. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.

Hát az az igazság, kedves Mihálovics József, hogy én is ő feléjük hajlok, mert a portugálok már nagyon sokszor kitoltak velünk, és nem véletlenül, nem véletlenül. De hát, ilyen az élet, nem véletlen.

köszönöm szépen kérdésedet, kedves Drémer kolléga. Kedves Zoli, nagyon jól vagyok, hála jó égnek. A kedves Super DJ Rádió hallgatóknak köszönhetően, mert ők ilyenkor mindig feldobnak, mikor tudok velük egy kicsikét társalogni. És hát nagyon jól érzem magam itt, bízom benne, hogy ti is, kedves hallgatók. És vette a baromfi az adást, kedves Dreamer. Most pedig egy dal következik, Andrej Trazanek.

kedvem se gál, Andika. Köszönöm, hogy velem voltál, és hallgattad az jó zenéket. Kívánom, mi hamarabb érj haza egészségesen, biztonságosan. Szép estét kívánok, és ha teheted, hallgasd a Super DJ Rádiót, hisz hamarosan érkezik Dreamer kollega, az a Szatmári Zoltán a Retrobox műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

kedves túlzó Viberes, kedves Rumi György, hali-hali, megint nagyot mész kukoribá, szarvas kagylózik, hajrá szarvas, sziasztok, jó fülelést, hallgassátok a Super DJ rádiót is, szabarosan érkezik hozzátok Dreamer.

0: dalom maradt hátra egy kis promó után. Holnap is ugyanebben az időpontban várlak benneteket 16 órától 18 óráig szeretettel és jó zenékkel. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. A búcsúzó zeném majd a szokásos lesz Daniel Gergőtől. Elmegyek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, de nem menjetek sehova. Fogadjátok Szatmány Zoltán Dreamert fantasztikus műsorával, nagy szeretettel, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Szép estét mindenkinek, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!
1: A legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ezután a Lady Gagását kicsit hosszú intrós dal után köszöntök mindenkit a Super DJ Rádióban. Viber számunk +36 74 595 995, és előttem pedig Kukori bácsi szolgált. Nektek is jó zenéket hozott neki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ma is nagyon-nagyon jó zenékkel örvendeztetett bennünket. Hát, kicsit el is vette bizonyos szintig a kenyeremet, no de se baj, van még ezerfajta zene a földön, úgyhogy majd játszunk ilyet is, olyat is, amolyat is, úgyhogy kavarogni fogunk ma évszámokban, évtizedekben is egészen pontosan. No, és egyébként én Dreamer vagyok, Szatmári Zoltán, ezt Kukori bácsitól már hallhattátok, és a Retrobox zajunk egészen 20 óráig. Ezen a héten ugye már egyértelmű, hogy van Retrobox, viszont jövő héten nem lesz, egy kicsit szünetre megyek, egy hétig majd egy kicsit engem is hiányolnotok kell, de aztán majd utána való héten már itt vagyok újra, tehát egy hét szünet lesz, egy hét kihagyás itt a Retroboxból is. No, és akkor ennyit a beszédről, Viberen várom az írásaitokat, és nagyon szívesen be is olvasom, addig pedig zenéljünk.

Retroboxban nagyjából megszokhattátok, hogy a zenék elejétől végig mennek, megpróbálok keveset bele kotyorászni, úgyhogy remélem ez a jövőben is így lesz majd, és remélem, hogy akkor jók lesztek hozzám újra, mondhatná akár Nagy Bogi, de gyorsan nézem az üzeneteket. István itt van velünk, aki azt írja, hogy csodás, hétfő késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, drága Dreamer, Erdélyből, Erdő, Szent Györgyből, az Isa család örül neked, mint mindig, csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, oda neki hadd szóljon. Szia, kedves István, szia Isa család. Egy kis helyzetjelentést szeretnék kérni, hogy áll a természetes medencétek, mesélj, nálatok nincs-e vízhiány, mert ugye olvashatátok, láthatátok, hogy Magyarországon sajnos az a helyzetem, hogy elég keményen. No hát és akkor itt van Encsike, szia drága Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, és még mindig folyamatosan. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden SDR Super DJ Rádió hallgatónak, jó adást kívánok, puszcsika Encsike, jó leszek, imádom Bogi hangját, na és des. Nem tudom Encsikét hova tenni korban, de hát semmi baj, majd legközelebb eltesszük jól időben, mert hogy ő szereti a fiatalos zenéket, de egyben azért néha szereti a régebbi nótákat is, úgyhogy na majd egyszer akkor meglássuk. És a Retro Boxba is bekukkantottam, ahol Mihálovics Józsi, illetve Gábor írt és szép estét kívánt mindenkinek. Úgy tűnik, hogy most ilyen csökkentett üzemmódban vagyunk, főleg akkor még, hogyha majd a fiúk elmennek focit nézni, na az lesz a legeslegjobb. Na de ne sajnálkozzak, hanem inkább zenéjek itt a Retroboxban, hiszen a Super DJ Rádióban emlékeket ébresztünk, bár valójában ez a következő dal ez nem annyira emlékébresztős, inkább frissebb.

Ofélia, Ofélia, hát nekem, hogy mi jut eszembe az Oféliáról, egyértelműen Hofinak az Oféliája, bár ugye ez egyáltalán nem tartozik ide, gyakorlatilag semmilyen szinten, viszont ugye Hofi is megénekelte Oféliát, hú, ebből volt egy teljes, azt hiszem, hogy kétoldalas, vagy négyoldalas lemez, a fene se tudja már, az biztos, hogy nekem például az nagyon-nagyon tetszett. Na akkor lessük meg az üzeneteket, Melinda itt van velünk, szia, jó Adit, hallgatózom, és közben ugye dolgozik, úgyhogy jó dologhoz szól most a Retro Box is, és a Super DJ Rádió, és köszönöm szépen Melinda, hogy itt vagy. Aztán Imi is itt van, és ő a saját kis spanyolos tínusával köszöntött engem. Amigo mio, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és egyébként figyeled az adást. Neked is jó szórakozást kívánok, és ne haragudj, hogy ezen a nyelven nem tudok se perfektül, se, hogy egyébként. És akkor Józsi egyébként megírta, hogy foci 9 órakor lesz, portugál-spanyol. Na hát az nagyon jó, addig befejezzük. Illetve aztán gyorsan belelesek az adástervbe is, hogy egészen pontosan hogy van. Hát utána még egyelőre nem jön senki, tehát a 9 órás foci kezdés az még akár be is jöhet. Viszont itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban nem focizunk, hanem zenélünk. Most például Dua Lipával, vagy milyen Dua Lipával? Nem, bocsánat.

Nem tudom, hogy nektek hogy ízlett ez a tréning időszak, viszont a tréning időszak mellett van még itt egy óriási mondás, méghozzá az, hogy ha valami jó történik, tölts egy pohár pálinkát, hogy megünnepeld. Ha valami rossz történik, tölts egy pohár pálinkát, hogy elfelejtsd. Ha nem történik semmi, tölts egy pohár pálinkát, hogy történjen végre valami.

0: Itt az Overdrive vége. Mindig olyan meglepő szokott lenni nekem, mikor ennek a dalnak vége van, és mindig ilyenkor hirtelen a fejemhez kapok, hogy úristen, hát vége lett. Na, ez is egy pillanat nektek innen a Retroboxból. Azt mondja, hogy István azt mondja, hogy Amigo mio az én barátom. Jó, örülök neki. Én örülök, hogyha ilyen csodás barátságok jönnek össze a Super DJ rádióval kapcsolatban, és hát tudjátok, nem sokára lesz egy nagy buli, amihez kapcsolódik egy pici hanganyag is, figyeljetek csak! Super DJ
1: Radio! 2026. Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

Zsoca azt írja nekem, vagy talán felhívta a figyelmemet, hogy nem tekeredett el valami, mint hogyha másképp szólna a hang. Majd legyetek légy szíves visszajelzéssel. Bár Kukori bácsi szerint rendben volt a hang, amikor elkezdődött az adás, de ugye semmi sem lehet egyébként biztos ebben a mai világban, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogyha bármi eltérést tapasztaltok, akkor erősítsétek meg akár Zotya írását, vagy Zsoca írását, bocsánat, vagy pedig szokták volt mondani, cáfoljátok meg. Amíg is ezek megérkeznek, addig Melindának megköszönöm, hogy a munkája mellett egyébként időt szakított arra, hogy a kék kislány tánci-tánci muzsika. És küldök nektek egy óriási nagy bölcsességet, majd közben Zsoca megírta, hogy nála az applikációval volt valami, újraindította és most rendben van, ennek nagyon-nagyon örülök. Na, akkor egy nagy bölcsesség érkezik, amire akár nyugodtan lehet reagálni.

Na hát a geszti tanár úrnak a szavaira nagyon-nagyon vigyázzatok, és hát megmondom nektek őszintén, hogy szomorúan kellett olvasnom Karesznek az üzenetét, úgyhogy a következő érkezett, meg is osztom veletek. Hát a hanggal csak annyi a baj, hogy nagyon jók a zenék, és már nem tudok tovább hangosítani. Üdv mindenkinek, és jó rádiózást! Karesz, nagyon szépen köszönöm a visszajelzést! Aztán itt van Rock'n'Roll Gábor, aki azt írta, hogy Szamár Retro, na Retrobox akkor, Omen, Akela, Pokolgép, Ossian, ki ne maradjon az akadásmentes adás. Helyes. Közben Zsocával megbeszéljük, hogy mi a helyzet technikai fronton. És hát Melinda, most az előbb kékruhás kislánnyal táncolt, most pedig egy sapkás fehér macskával. Közben pedig szeretném üdvözölni a körünkben hát Nándit Jamaikából. Úgyhogy megérkezett ő is, nagyon örülök, hogy itt vagy, remélem nem nagyon fáradtál el, bár te mindig nagyon-nagyon sokat szoktál dolgozni, mint ahogy sok mindenki. Azt írta Józsi, hogy Karesz, akkor hanglárda csere lesz, hogyha valamilyen másfajta zene lesz. Na majd meglátjuk. És Józsi is visszajelzett, hogy nála a hang elfogadható. Na akkor most pedig jön egy Delhúzó Johnny feldolgozás, utána pedig akkor csapjunk egy kicsit a húrok közé, hogy a kedves Erenden rajongók is egy picikét meg legyenek simogatva itt a Retroboxban.

Dr. BRS és Veréb Tomi, az az eredetileg pedig Delhusa Johnny Nicasa Preminero. Ez volt tehát itt az előző nóta, amely szólt egész hosszan. És hát közben jönnek az üzenetek, na akkor nézzük. Kamionban szépen szól a gyári ményomó van szerencsére, majd ha a cég kicseréli, ha valami baj lesz vele, neked nagyon-nagyon jó utat, és vigyázz magadra. És milyen érdekes és milyen jó dolog, hogy bárhol, szinte bárhol hallgathatod a Super DJ rádiót, főleg ugye Kamcsiban. Hú, az nagyon érdekes, na hát tényleg jó utat kívánok. És aztán István megírja nekem, hogy szívesen látunk egy tárcsa szünetet. Szóval én azt látom, hogy valami husi készült ott a ropogós tárcsán. Én így megítélni nem tudom, hogy ez valószínűleg röfi alkatrész lehet, és ugye tárcsázás volt. Hát István, köszönöm szépen, én még nem vacsoráztam, akkor majd meg is látjuk. Nándi pedig azt írta, hogy a mai nap nem akarok róla beszélni, de hogyha lenne egy olyan puskám, mint Rambónak, amiből sose fogy ki a lőszer, fú, akkor ma lehet, hogy fel is bosszantottak. Na, akkor erre jöjjön egy nóta, amelyet, hát, általában magára valamit adó férfi ember szerintem utánozni is tud valamilyen szinten.

Hopsz egy Ossian a régből és egy Ossian a közelmúltból. Ez volt a gyönyörű bolond, illetve az elő pedig valamilyen, hát valamilyen folyékony kenyérrel foglalkozó alkalmatosság volt a Super DJ Rádióban. 3/4 hét van, és egyébként 2026. 7. hó 6-át vagy július 6-át üljük egyébként kinek, hogy jobban esik. Na nézzük! Melinda, nagy kedvencem ez is, és az eredeti is írta nekem, ugye gondolom ez még a D20 Johnny dalra szólt. Aztán itt van Mazsi, szép délutánt és szuperadást kívánok, kis csillag a Line Németországból, mindenkinek jó zenehallgatást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen messzi földről is hallgatsz ránk és gondolsz ránk, és azt kérem, hogyha lehet, akkor ott nagyon-nagyon messziben is légy szíves a Super DJ Rádiót mutasd meg. Persze nem fogják érteni, de semmi gond, a zenék ettől függetlenül szuper jók lehetnek, neked pedig jó pihenést kívánok és élményekkel teli utat. No, és akkor sikerült Gábornak egy kicsit a kedvére tenni ezekkel a zenékkel. Na, ennek nagyon örülök, ahogy Encsikének is. Ez az Ossian, a kedvencem, a gyönyörű bolond. Hát, itt is van. Aztán elküldtem egyébként Nándinak egy Rambót, aki nem tölt, csak tüzel. Józsi pedig elküldte, hogy egy nagyon-nagyon különleges dolog van neki a poharában, lazításképpen. Hát akkor jó lazítás neked a következő felvétellel is. Van neki a poharában, lazításképpen. Hát akkor jó lazítás neked a következő

Voltak jó dalok, na nem most, még régen. Volt olyan is, hogy találtam rímeket. Ezt hogyha hallgatom, a cipőmet nézem. Volt olyan is, hogy

Let's play the long game.

Na hát akkor ígyunk egy rozsit, meg egy Bruno Mars, és közben szeretném Kukori bácsit köszönteni a Retroboxban, ahol is egyébként Józsi elmesélte, hogy hajnal 4-kor kelt, és aztán focizott egy nagyot. Nándi pedig 4:30-kor kelt, és ő nem focizott, hanem szisztematikusan touchra tették az agyát a földművelő emberek. És akkor egy picit visszább megyek, és már is olvasom, hogy nekem még van egy köröm az autóval, Pusszonat, Mazsinak és Encsikának. Vagy Encsikének. Hát ezt majd eldöntjük, az adás pedig megy tovább. 9 perc múlva már 7 óra lesz, úgyhogy még ott lesz még 1 óra hossza. És az egyik kedvencem következik, és hát ne haragudjatok, hogy ilyenkor részlehajló vagyok. Nem mintha az Apaci Apaci nem lenne kedvencem. De ha már ilyen jól belelendültünk, akkor menjünk el csodaországba, Passion Fruit segítségével, olyan régen volt már a tubicám.

Iszonyat régi ennek a spanyol együttesnek, a Passion Fruitnak a dala, a Wonderland, de mégis olyan pozitív energiát, olyan kis kedvességet, olyan kis aranyos dalt sugároz, hogy én mindig nagyon nagy élvezettel hallgatom. 96 környéki, 97 környéki, ki tudja mikor volt, hát akkor azok voltak a szép és nagyon jó idők. Na nézzük, először is Mazsi azt írta, hogy... Puszilom én is Nándit, köszönöm szépen, hogyha átadod, hát természetesen a Viber-e minden olyan dolog elhangozhat, ami nyomdafestéket tűrő dolog, úgyhogy természetesen ez is a Mazsi üzenete volt, és akkor miközben emlékeket ébresztünk, szeretném megemlíteni nektek a plusz 3674 595 995-öt, nyugodtan lehet Viber-en irogatni nekünk. És közben a Retrobox csoportban pedig az élet mélységei és rejtelmei szoktak megszólalni. Most például Nándi és Józsinak a beszélgetésében. Szegény Kukori bácsit pedig kideportálták a kertbe, mert összeütközött az adás egy másik adással. Aztán megkérdeztem még Gugori bácsitó, hogy hogy ígyeg a fityeg. Erre azt írta, hogy ez az, csak fityeg. Mert az lett volna a válasz, hogy ígyeg az, hogyha ígyegtetik. Na akkor még egy ilyen kis kedves kis vidám dal. Kapjátok elő a farmereket! Kicsit Speedy González-esen neki kezdünk.

No és képzeljétek el, Józsitól kaptunk egy cicapárról, egy fiatal, egy kis kölyök cicapárról egy képet, de nagyon aranyosak. Hogy is mondjam, teljesen hétköznapi, hogy szokták ezt mondani, iromba vagy goromba. Minden esetre nagyon cukik, és köszönöm szépen, hogy megosztottad. Hát ezzel bizonyára egy kicsikét, vagy hát nem is kicsikét, nekem nagyon feldobtad a napomat, és szerintem a többieknek is, akik a Retrobox csoportba benéznek. És akkor, hát megmondom nektek őszintén, egy kis szolidaritást szeretnék vállalni, Kukori bácsi van. Ugyanis az előbb ugye elmondta, hogy ki lett a kertbe deportálva, mert hogy valamilyen sorozat megy, azt nem árult el, hogy milyen, aztán majd lehet, hogy előbb-utóbb kitaláljuk, de addig is hoztam egy olyan zenét, amivel ezt a dolgot szolidaritásba tehetjük. Nagy rögögés lesz, nagyon remélem ezzel kapcsolatban. És egyébként Józsi csak két cicáról küldött képet, de egyébként négyen vannak. Lehet Kukori bácsi, vagy a Retroboxban lévő férfi emberek nem biztos, hogy vágják, hogy melyik dalról van szó, de azért tegyünk egy kísérletet. Ez olyan majdnem verklis.

tulajdonképpen nagyon sok ember van, aki hiába inna mondjuk egy espresso macchiatót, annak ellenére semmi baja nem lenne, sőt úgy aludna, mint a bunda. Hát nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, majd megírjátok a Viberen, ahogy nagyon sok üzenetet kaptam, például Encsikétől azt, hogy ugye a vadangyal szólt, amikor szolidaritást vállaltunk Kokori bácsival, méghozzá Natalia Oreiro. Gábor, aki alapvetően ugye rockos, azt írta, hogy hú, de Brazils! Ki? Melinda is kitalálta a vadangyalt, úgyhogy nekik óriási taps, sőt, valahol van nekem... Hát egy ilyen lájtos taps. Egy lájtos tapsot nekik. No, és akkor megyünk tovább, mert hogy egyébként megérkezett hozzánk Andrea is, akit nagy-nagy szeretettel üdvözlök, az előbb hallhattátok a hangját. És itt van Gyuri is, vagy György is, mondhatnám, jaj, ne már vadangyal! Szarvas jelen, de ha így nyomod, akkor nem sokáig. Persze vicc volt, tudja, hogy maradunk a meccsig, biztos? Talán Natalia Oreiro, de nem biztos. Na, szóval Gyuri, az a helyzet, hogy ezekkel a idézőjelben büntető dalokkal szoktam előcsalogatni a kedves hallgatókat. Látod, milyen nagyon szépen be is jöttem. Közben a Retro Box csoportban pedig jött például egy ilyen macskás mondás, hogy a sajt tele van lyukkal, több sajt több lyuk kevesebb sajt, több sajt egyenlő kevesebb sajt. Na hát ezt is megtudhattuk, illetve azt megtudhattuk még, hogy a ház körüli cicának egy nagy előnye van, az, hogy nincs egér. Na hát én ismertem olyan cicát, akitől egyébként simán bejöhetett az egér. Hogy is mondjam, lehet, hogy lusti macska volt, vagy lusti cica. No, és akkor haladunk egy ugrással tovább. Egy magyar felvétel jön, fogyasszátok szeretettel.

0: Egy nagyszerű kis magyar felvétel itt a Retro Boxban, igen, 418 tájékában, és képzeljétek el, hogy a Retro Box csoportban itt a Viberen megy egy beszélgetés sok mindenről, ezt igazándiból nagyon nem is szeretném kommentálni, hiszen hadd menjen, ugye, aminek mennie kell. Viszont azt látom, hogy szeretitek ezt a dalt, szeretitek általában a magyar dalokat, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy azt is megtudhattuk, hogy Nándi ilyen nagyon nagy vasakkal dolgozik, őket javítja, azokkal van körülvéve, szóval ő, ha elmenne diszkóba, akkor biztos elmondhatná,
1: na figyelcski, na fintetős, több száz dóerős cuccal jöttem, érted, ami két üléses.
0: Na hát akkor szerintem menjünk is tovább, mert hogy a nóta szóljon, és hát nézzük is meg, hogy egészen konkrétan hogy kell annak a bizonyos dolognak itt megtörténnie a Retro Boxban? Valaki mindjárt segít nekem.
2: A Retro Boxban olyan időutazás vár, hogy a Walkman-ed is megkérdezi, mikor

No taka taka, taka bro, taka mami, taka mami. Remélem ez a kis nyári zenével egy kicsit felforrósította itt a hangulatot, és a hangulatot majd mindjárt fokozzuk is valamilyen szinten tovább. És hát... Képzeljétek el csak egy érdekesség, Magyarországon egy vasúti kocsi átlagosan 42 éves, Romániában 32, Lengyelországban 25. Hát aztán ezt szépen el kell kezdeni, szépen kiköszörülni, de hát menni fog az szépen lassan. És tudjátok, hogy mi az a érdekes dolog, amikor az asszony egyértelműen átveszi a hatalmat? Hát nagyon egyszerű, amikor a Petőfi Sándor utcát megszüntetik, és helyette Szendrei Júlia utca következik. No, hát ezt, aki tömegközlekedésben jár, az lehet, hogy ezerszer hallhatta már. Nem ezt a dalt, DJ Antoine-t és a Saint-Tropez. Na hát ezzel szépen megyünk tovább, és egészen 8-ig tart majd a nóta itt a Super DJ Rádióban, ahol csak nektek zenélünk, és ráadásul még emlékeket is ébresztünk.

Timati és Kalenai segített, és egy DJ Anton Mad Mark remixet hallhattatok, és hát betett egy humoros pillanatot Józsi nekünk, hát a hölgyektől előre is elnézést kérek, mindjárt megosztom veletek, viszont előtte György írását szeretném elmondani nektek. Fú, de imádom ezt a számot, és augusztus első hetén megyünk majd egy hétre oda, totál buli lesz, csak azért, mert Jakab szállás, ki ne maradjon, hát ez így van, welcome to Saint-Tropez. No, igen, Nándi, az internetet a telóról meg lehet osztani, de az fogyasztja az akkumulátort, így meg a telót használhatod anélkül, hogy bármennyire is zavarná, szól egész nap a Super DJ rádió az autóban. Na, szóval, Józsi megosztotta a következő kis képregényt, egy apa és egy fiú beszélget, éppen hazaérkezik a fiú, és utána pedig leülnek vacsorázni. Hol voltál egész délután? Petránál voltam, tanultunk. Következő kép, éppen vacsoráznak. Isteni ez a halasszendvics. Oj, most kezdett, fiam, ez lekváros fánk.

0: Hát megpróbáltam összekötni a tonhalas szendvicset, illetve a maszkura és a tücsök rajnak a dalát, a tulipán, és megmondom nektek őszintén, ekkora osztatlan sikerre nem is gondoltam. Karesz azt kérdezte, hogy ennek mi a címe, ez nagyon jó. Aztán Nándi is pontosan ugyanezt a dolgot kérdezte tőlem. Kukori bácsi meg csak annyit mondott, hogy hazudj még, Pinocchio.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

Kukoribásinak a műsorát hallgattuk ugye itt a Retro Box előtt, és megmondom őszintén, hogy nagyon meg, ha jól emlékszem, akkor játszott egy dalt a nyárral kapcsolatban, és nagyon megirigyeltem tőle, és akkor eldöntöttem, hogy én is játszok a nyárral kapcsolatban egy jó régi dalt, hát remélem, hogy ez viszont tényleg emlékeket ébreszt bennetek.

Mindenféle rossz indulatú személyek azt kérdezték, hogy a Ráncok a szemed alatt című dalt azt vajon Nándi kérte? Nem Rándi kérte? Minden esetre puszilom, puszcsika, Encsike kérdezte, vagy mondta ezt Encsike. És felismertétek? Igen, felismertétek. Ez volt valóban ez volt a Dollyról. És hát, hogy kereszt kérésének eleget tegyek.

0: Nagyon sajnálom, hogy Nándítól el kell búcsúznunk Jamaikából, mert most jött volna egy olyan dal szerintem, amit ő is nagyon szeret. Na sem baj, majd akár az ismétlésben meghallgathatja, mert tudjátok, bár mostanában nem mondogattam, de a Mixcloudon fent vannak az adások, próbálom feltölteni és napra készen tartani. A legutóbbi adások, az ötödik havi adásoktól kezdve fönt vannak, majd kerülnek fel a második havi adások is, meg a többiek is, úgyhogy Mixcloud, Retrobox Hungary, tessék megkeresni, és hogyha unatkoztok éppen, vagy szeretnétek hallgatni retroboxos hasonló zenéket, akkor tessék csak jönni, és ott hallgatózni. És akkor meghívom a varázslónkat, aki el fog minket varázsolni. Azonnal pillanatokon belül Nándinek egy jó utat, a többieknek még kitartást, egy 20 percig tart a retrobox. Csilibó.
1: Csilibó.
0: Csilibó.
1: Csilibó.
0: Fire!

0: A strandokon, az árnyékban kártyázók, tudjátok, mit szoktak mondani? Fire! Na jó, az egy másik fire, az biztos. És képzeljétek el, Nándi elment. Szóval Józsi arra panaszkodik, hogy a szomszéd éppen fát hasogat, aprít. Hát én azt tudnám javasolni, hogy akkor telepítsd ki a hangszórót, tekert föl, és akkor játszunk neki valami jó zenét. Gyuri pedig azt írta egyébként, hogy májusban a Budapest Bar Parkban hatalmas buli volt. Scooter, fire! Örülök, hogy ekkora bulit, partit tud még csinálni az öreg. Bizony, nagyon-nagyon jól nyomja. Illetve Mazsi feltett nekem egy olyan kérdést. Kukori bácsi, remélem hallgatod. Ha hallgatod, akkor egy visszajelzést kérek, kívánok. Azt kérdezi Mazsi, hogy lesz-e a műsorodnak ismétlése, mert hogy lemaradt róla, és nagyon szívesen meghallgatná. És akkor ezt kérdezte tőlem. No, akkor most pedig haladjunk tovább, mert megígértem, hogy a szomszédnak játszunk valami finom zenét.
1: Ez a

Bizony, bizony, ez volt Faithless és az Insomnia, és arra gondoltam, hogy akkor még egy kis ízelítőt adjunk abból a 90-es években zajló tánczenei vonulatból, amit gyakorlatilag 5 betűvel szeretnék jellemezni: A, E, I, O és U.

No hát kérem szépen, hogyha erre a kedves szomszéd nem mond semmit, hát akkor szerintem ő is gondolja, hogy valamit tenni kellene azért, hogy mondjuk ne ez jöjjön a szomszédból.

0: Az igen tisztelt előadó pedig DJ Bubi volt.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

A DJ Bubis eltévedésemet ugye kompenzálnom kellett MC Szárral és Real McCoy-al Another Night. Hát ez az utolsó nóta, utolsó előtti nóta, ami elhangzik a Retroboxban, hiszen ez az este is eltelt, 6 perc múlva jön este 8 óra, és hát nagyon szépen köszönök minden írást, minden visszajelzést, minden beszélgetést és mindent, amit hát itt műveltetek az adások alatt, és akkor szeretném név szerint is köszönteni, vagy megköszönni azoknak, akik itt voltak. Itt volt velünk Józsi, Imi, Zsoca, Gábor, aki rock'n'roll, Encsike, Karesz, Melinda, Andrea, György, a Retrobox csoportban például Kukori bácsi is, István, Mazsi és Ádám. És István egyébként még írt nekem, a következőt írta, hogy na, ami a vonattal kapcsolatos, az átlagot nézzük évjárat, hogy mi mennyi idős Romániában, a 25, na az nem igaz, mert a románok mindig dicsérik a magyar vasutat, a románoknál hamarosabban se vonatok, se vasút. Ültem mind a kettőn, és összesen lehetne hasonlítani. Most nemrég volt egy eset, hogy az Intercity elhagyta a vagonokat, mikor leértek a konstancai vasútállomásra, akkor vették észre. Nézd, kedves István, ez gyakorlatilag ugye a felmérések alapján, vagy hogy szokták ezt mondani, a kimutatások alapján írták ezeket, gondolom, és hát mindenki azt mutat ki, amit akar, a papír sok mindent elbír. De nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad az ezzel kapcsolatos dolgokat. Szerintem sajnos egyik fél sem dicsekedhet, úgyhogy szerintem maradjunk is ennyiben. Köszönöm szépen, Mazsi, hogy itt voltál velünk, jó pihenést kívánok, és kis csillagnak is küldöm ugyanezt, és hát Ádám is írt nekünk, sziasztok, szuperek, nagyon fantasztikus a rádió, a lényeges, legjobb rádió. Nagyon szépen köszönöm, kedves Ádám, próbálunk zenéket szolgáltatni nektek, és emlékeket ébreszteni, mint ahogy a Retrobox csoportban is ugye Józsi elköszönt tőlünk, előtte pedig Nándi, aki még esetleg egyébként hallgathat minket, és velünk volt egyébként még Gábor is, és ezen kívül, ugye ahogy mondtam, Kukori bácsi is, ő ezzel kapcsolatban, mármint ugye azzal kapcsolatban, hogy lesz-e ismétlés az adásából, azt nem mondott semmit, illetve hát a többiek. No, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, én Szatmári Zoltán Dreamer voltam itt a Retroboxban. Jövő héten nem találkozunk, mert megpróbálok én is egy kicsit kikapcsolódni, viszont az azután való héten mindenképpen a Retrobox csoportban legyetek, és legyetek aktívak, és akár írjatok akkor is, ha nincs a Retrobox, de ha nem írnátok, akkor az sem baj, hiszen jöttök majd két hét múlva hétfőn, és akkor majd együtt fogunk nótázni és dalolni. Jó éjszakát, jó pihenést, aki marad, annak jó focinézést, vagy éppen jó szurkolást, vagy éppen jó bármi mást. Sziasztok!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Van más?
2: Here comes the music.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: Excuse me, where is the bass drum?
5: Welcome to a musical journey back to the 90s. This is the DJ Family's Ultimate Eurodance Mega Mix.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: 80-as évektől napjainkig. Szuper. 80-as évektől napjainkig. Szuper DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.
1: Hey Chico!
2: Can you feel?
1: Hey Chico!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Ez még mindig a Super DJ Rádió. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Check the sound around and let the speaker pound.

out of the weeds.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a
2: makkot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.